Voilà, divari nyenyene nyenyene zagiye zisohoka muri nondwi nyene dutangura nawe Divine Light ati niki no kuburana nawe nyene ngo tugende tumushigikire umvirita.

Kurikirana ikiganiro umudundo. Wifuza gutasha inshuti n'abagenzi bari hafi canke kure. Umudundo ni ikiganiro cyo gutasha inshuti n'abagenzi muciye ku telefone.

ukurikirana ikiganiro umudundo. Wifuza gutasha inshuti n'abagenzi bari hafi canke kure? Umudundo ni ikiganiro cyo gutasha inshuti n'abagenzi muciye ku telefoni.